0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatol.

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor egy elhasznált.
2: Friss hírek óránként Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
3: Csütörtökre és péntekre is sárga a figyelmeztetést bocsátott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Heves felhőszakadásokra, jégesőre és helyenként 70 km/h sebességet is elérő széllökésekre kell számítani Hargita megyében is. Újabb elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet az ország 27 megyére. Péntek délelőtt 10 óráig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön, vízfolyásokon és villámárvizek alakulhatnak ki. A vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet Hargita megyében is. Jövő héten kezdődik a parlament őszi ülésszaka, a Nemzeti Liberális Párt pedig már közzé is tette törvényalkotási prioritásait. Gabriel Andronache, peneles frakcióvezető tájékoztatása szerint a liberálisok főként az államigazgatás és az állami vállalatok reformjára, az egészségbiztosítási rendszer átalakítására, valamint a területi közigazgatási reformra fókuszálnak majd. Utóbbi kapcsán a parlament és a helyi közigazgatás méretét is csökkentenék. A közigazgatási átrajzolás kapcsán az RMDS korábban többször is leszögezte, számukra vörös vonal a megyék megszüntetése, vagy az újabb központosítás. A szövetség álláspontja szerint a problémát nem a megyék vagy a kisközségek jelentik, hanem a központi közigazgatás hatékonytalansága, így a reformot csak a helyi közösségek érdekeit figyelembe véve szabad végrehajtani. Kelemen Hunor szerint Romániának nem egy az Európai Bizottság elvárásainak megfelelő, hanem kiszámítható és hosszú távon is működőképes bértörvényre van szüksége. Az RMDS elnöke azután nyilatkozott, hogy a politikai pártoknak ismét nem sikerült megállapodniuk az új közalkalmazotti bértörvényről. Kelemen Hunor szerint rossz jogszabályt a határidő nyomása miatt sem szabad elfogadni. Úgy véli, a jelenlegi tervezet többek között az oktatás, az egészségügy és a szociális szféra problémáit sem rendezi megfelelően. Az RMDS alapelve, hogy az új bértörvény miatt egyetlen közalkalmazott jelenlegi jövedelme sem csökkenhet. Clemens szerint az alacsonyabb béreket kellene erősebben korrigálni, a bér aránytalanságokat pedig megszüntetni. A határidő elmulasztása mintegy 770 millió euró penerere forrás elvesztését jelentheti, de szerinte ez kisebb veszteség lenne, mint egy rossz törvény elfogadása. Az RMDS továbbra is támogatja a bértörvény elfogadását, de csak valódi társadalmi párbeszéd után. Noha a csatószegi új vasúti híd már a helyére került az Újtosnád és Csíkszentsimon közötti vasútvonalon, a vágány zárra az eredeti határidőig, szeptember 16-áig biztosan megmarad. Addig továbbra is autóbuszok szállítják az utasokat Csíkszereda és Újtosnád között, értesült a Székelyhon. Újabb felújított szakaszokat adtak át a Segesvár és Brassó közötti vasútvonalon, tájékoztat a Csefere infrastruktúra. Szederjes és Héjásfalva, valamint Héjásfalva és Fehéregyháza között összesen több mint 7 kilométernyi pályát korszerűsítettek. A munkálatok során új sínt és talpfákat fektettek le, hidakat újítottak fel, 100 kézden pedig új peron épült. A felújított szakaszokon a személyvonatok akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is haladhatnak. Emellett a Héjásfalva és Székelykeresztúr közötti vonalon is befejeződött a pályacseréje két rövidebb szakaszon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint részben felhős égbolt mellett javarészt száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár a gomoly felhőzet valamelyest zavarja a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet 7 fokig csökken, napközben a csúcsérték 21 foknál nem emelkedik magasabbra.
2: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A napod ritmusa, Fun FM Rádió, Fülix Zene.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 baniért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertéscombra 100 g-onként 1,49 baniért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1 plusz 1 ajándékajánlatban 23,49 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilak Hira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
0: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomb, a Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Március óta nem látott szintre 70 euró fölé emelkedett az európai földgázára. A drágulás hátterében a közel-keleti konfliktus kiújulása és a Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgáz szállítások további késésétől való félelem áll. A fennakadások már most is visszafogták a térség, köztük Katár földgáz exportját. Európában ez különösen érzékeny időszak, mivel a gáztárolók feltöltése zajlik. Az augusztus végi töltöttség mindössze 63%-os volt, ami elmarad a korábbi évek átlagától. Az Európai Bizottság szerint egyelőre nincs közvetlen veszélyben Európa gázellátása. A kereskedők azonban attól tartanak, hogy az ázsiai vevőkkel folytatott verseny további áremelkedéseket hozhat. Szeptember 1-től az egész országban használható az eSzemet ATMA digitális platform, ahol a páciensek könnyebben tudják követni orvosi vizsgálataikat. A portálhoz hozzáférésük lesz a biztosítással nem rendelkező személyeknek is, jelentette ki Horáció Moldován. Az országos egészségbiztosító pénztár igazgatója szerint szükség lesz egy átmeneti időszakra, amíg az orvosi szolgáltatás nyújtók is megismerik a platformot, a páciensek pedig fiókot nyitnak a RoeID portálon, ahol digitális identitást hoznak létre. Horáció Moldován a Közszolgálati Rádióban úgy fogalmazott, a platform a Romániában lehetséges legmagasabb biztonsági rendszerrel rendelkezik. Szorin Grindjánó vállalná a kormányzást és a miniszterelnöki tisztséget is, amennyiben az államfő őt bízza meg kormányalakítással. A PESZEDE elnöke a párt színaiai ülése után közölte, a Kotrocseni palotában kezdődő egyeztetésekre két forgatókönyvvel készülnek, vagy a Szociáldemokrata párt alakítanak kisebbségi kormányt, vagy egy, a PESZEDE köré épülő kabinet jönne létre. Grindjánó elismerte, hogy jelenleg nincs meg a szükséges 233 parlamenti szavazatok a PESZEDE jelenleg 127 mandátumra számíthat. Országszerte az ilyenkor megszokottnak megfelelően alakul a hőmérséklet a következő két hétben. A hét elején és a jövő héten többfele kialakulhatnak záporok, jelentősebb mennyiségű csapadékra azonban kevés az esély. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 13-áig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben és Máramarosban a 31-33 Celsius fok után elsője és negyedike között 28 fokra csökken az átlag hőmérséklet, illetve szeptember 5-től ismét felmelegedés várható. Szeptember 7-ig a felmelegedés kitart, jövő héten fokozatos lehűléssel kell számolni. A hétvégére a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 26-27 Celsius fok körül várható. Az éjszakai minimumok az első három nap 14-15 fok körül alakulnak, majd 12-13 fokra csökkennek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós, a későbbiekben csapadékos időjárással kell számolni, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 11 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 5 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 1-e van kedd, ezt jelzi a kalendárium. Mögöttünk van a nyár, mögöttünk van augusztus, beléptünk az őszbe szeptemberrel egyetemben. A mai napon Egyed, illetve Egon nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, kortyoljuk a friss kávét, és csevegünk bele az éterbe. Ha kedők van, tartsanak velem!

0: hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hydrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hydrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

Szeptember 1-e van, lapot váltottunk a kalendáriumon, a mai napon egyed, illetve Egon nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Ma van a második világháború emléknapja is, 1939 óta. 384 éve született Bethlen Miklós gróf, erdélyi államférfi kancellár és emlékiratíró. 373 éve született Nürnbergben Johann Pachelbel, Bell, német zeneszerző orgonista, akit Bach előfutárának tartanak. 194 éve született Veres Ferenc, fényképész és szakíró, a magyar fotótörténet kiemelkedő alakja. 154 éve Európában harmadikként Budapesten alapították meg az Iparművészeti Múzeumot. 167 éve álltak forgalomba az első Pullman-féle vasúti hálókocsik a Chicago környéki vonalakon. 154 éve született Brühl Adél, asszony nevén Diósi Ödönné, aki Léda néven Ady Endre emmúzsája volt. 151 éve született Edgar Rice Burroughs, a Tarzan történetek szerzője. 134 éve készült el a budai körvasút. 123 éve született Hamzadi Ákos filmrendező, festő és szobrászművész. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve az ajándékdal, Daniel Merriweather ezúttal a nap ünnepeltjeinek énekel.

0: Azt mondják, hogy sosem lehet tudni a zeneiparban, mikor jön el a nagy pillanat, de ha egyszer eljön, akkor nagyot szól. Tina Turnernek például több mint 20 évet kellett várnia arra, hogy első alkalommal az amerikai Billboard hát 100 élére kerüljön, azaz egy kimásolt kislemez felkerüljön a 100-as lista élére. Ekkor Tina Turner már 44 éves volt, eszméletlen nagy zenei háttérrel és karrierrel, de valahogy a nagy pillanatra ilyen sokat kellett várnia. 1984-ben jelentette meg a Private Dancer albumot, és vele egy hatalmas visszatérés keretében ismét megmutatta, hogy Tina Turnert nem lehet csak úgy a világnak elfelejteni. A lemez világszerte óriási siker lett, Tina Turner pedig gyakorlatilag újra feltalálta önmagát. A nagy pillanatot a What's Love Got To Do With It hozta el. A dal 1984. szeptemberében felért a Billboard Hot 100 első helyére, és ezzel Tina Turner első amerikai listavezető kislemeze lett, mint említettem, akkor Tina Turner már 44 éves volt. A dal azóta is megtalálja a helyét a legjobbak között, már szól is a háttérben. Ez a What's Love Got To Do With It, Tina Turner.
1: Most már felébredtünk, állítólag. Ha nem, segít a kotyogó.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a legelődomb, a Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa, Fan FM Rádió, Fülix Zene.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A városi forgalom könnyítése és a gördülékenyebb haladás biztosítása érdekében ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Temesvári Sugárút és a Szív utca találkozásánál. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az új forgalmi rendnek megfelelő szabályokat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra! Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.
2: Minden reggel forrón tálaljuk. Kotyogó.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 baniért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertéscombra 100 g-onként 1,49 baniért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1+1 ajándék ajánlatban 23,49 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
2: Reklámot hallottak.

0: Március óta nem látott szintre 70 euró fölé emelkedett az európai földgáz ára. Szeptember 1-től az egész országban használható az e-szanatátiámea digitális platform, ahol a páciensek könnyebben tudják követni az orvosi vizsgálataikat. Szorin Grindjánó vállalná a kormányzást és a miniszterelnöki tisztséget is, amennyiben az államfő őt bízza meg kormányalakítással. Országszerte az ilyenkor megszokottnak megfelelően alakul a hőmérséklet a következő két hétben. Részletek 3 percen belül a híradóban.
1: Minden sláger, nálunk szól. Egykori nagy kedvencek. Nálunk.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Március óta nem látott szintre 70 euró fölé emelkedett az európai földgázára. A drágulás hátterében a közel-keleti konfliktus kiújulása és a Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgáz szállítások további késésétől való félelem áll. A fennakadások már most is visszafogták a térség, köztük Katár földgáz exportját. Európában ez különösen érzékeny időszak, mivel a gáztárolók feltöltése zajlik. Az augusztus végi töltöttség mindössze 63%-os volt, ami elmarad a korábbi évek átlagától. Az Európai Bizottság szerint egyelőre nincs közvetlen veszélyben Európa gázellátása. A kereskedők azonban attól tartanak, hogy az ázsiai vevőkkel folytatott verseny további áremelkedéseket hozhat. Szeptember 1-től az egész országban használható az e-szemetát EMEA digitális platform, ahol a páciensek könnyebben tudják követni orvosi vizsgálataikat. A portálhoz hozzáférésük lesz a biztosítással nem rendelkező személyeknek is, jelentette ki Horáció Moldován. Az országos egészségbiztosító pénztár igazgatója szerint szükség lesz egy átmeneti időszakra, amíg az orvosi szolgáltatás nyújtók is megismerik a platformot, a páciensek pedig fiókot nyitnak a RoeID portálon, ahol digitális identitást hoznak létre. Horáció Moldován a Közszolgálati Rádióban úgy fogalmazott, a platform a Romániában lehetséges legmagasabb biztonsági rendszerrel rendelkezik. Szorin Grindjánó vállalná a kormányzást és a miniszterelnöki tisztséget is, amennyiben az államfő őt bízza meg kormányalakítással. A PESZEDE elnöke a párt színaiai ülése után közölte, a Kotrocseni palotában kezdődő egyeztetésekre két forgatókönyvvel készülnek, vagy a Szociáldemokrata párt alakítana kisebbségi kormányt, vagy egy, a PESZEDE köré épülő kabinet jönne létre. Grindjánó elismerte, hogy jelenleg nincs meg a szükséges 233 parlamenti szavazatok a PESZEDE jelenleg 127 mandátumra számíthat. Országszerte az ilyenkor megszokottnak megfelelően alakul a hőmérséklet a következő két hétben. A hét elején és a jövő héten többfele kialakulhatnak záporok, jelentősebb mennyiségű csapadékra azonban kevés az esély. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 13-áig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben 31-33 Celsius fok után elseje és negyedike között 28 fokra csökken az átlag hőmérséklet, illetve szeptember 5-től ismét felmelegedés várható. Szeptember 7-éig a felmelegedés kitart, jövő héten fokozatos lehűléssel kell számolni. A hétvégére a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 26-27 Celsius fok körül levárható. Az éjszakai minimumok az első három nap 14-15 fok körül alakulnak, majd 12-13 fokra csökkennek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós, a későbbiekben csapadékos időjárással kell számolni, villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 11 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, esőre áll az időjárás, érdemes ezzel számolni, ernyőt a kézbe és vízhatlan cipőt a lábra, feltéve, hogyha kint akad dolga, ha meg nem, akkor folytatjuk együtt a kávézást.
0: Fun FM, the number one hit music station. Hit music station.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: Fun FM.

0: melletti.
1: Generációk óta szedjük a C-vitamint, ha kaparni kezd a torkunk, vagy folyik az orrunk, de vajon tényleg megvéde a megfázástól? Érdemes ezen elgondolkodni most, hogy beléptünk szeptemberbe, és bizony jönnek a hűvösebb, csapadékosabb napok. A kutatások szerint nem egészen úgy véd a C-vitamin, ahogy sokan gondolnánk. Egy átfogó több mint 11 ezer ember adatait vizsgáló elemzés szerint a rendszeresen szedett C-vitamin az átlagos népességben nem csökkenti érdemben annak esélyét, hogy megfázzunk. Vagyis attól, hogy ősszel és télen minden reggelbe veszünk egy tablettát, még nem leszünk védettek a náthát okozó vírusokkal szemben. Van azonban egy érdekes kitétel azoknál, akik rövid időre extrém fizikai terhelésnek vannak kitéve, például maratonfutóknál vagy speciális körülmények között szolgáló katonáknál, a rendszeres C-vitamin fogyasztás akár felére is csökkentette a megfázás kockázatát, és van még egy apró előny, akik rendszeresen még a megbetegedés előtt szednek C-vitamint, azoknál a megfázás valamivel rövidebb ideig tarthat. Felnőtteknél átlagosan körülbelül 8%-kal, gyermekeknél 14%-kal rövidült a betegség. Ez egy nagyjából egy hetes náthánál körülbelül fél napot jelent. A kutatások szerint viszont nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy ugyanilyen hatása lenne, ha csak akkor kezdünk C-vitamint szedni, amikor már folyik az orrunk, mert legtöbben ezt tesszük. Úgy érzem, megfáztam, gyorsan megeszek 2-3 ezer milligramm C-vitamint, és ez nyilván kb. Porhintés. A lényeg, C-vitaminra szükségünk van, de nem csodaszer a megfázás ellen. A megfelelő táplálkozás fontosabb, mint az, hogy minél nagyobb dózisú tablettát vegyünk be.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A városi forgalom könnyítése és a gördülékenyebb haladás biztosítása érdekében ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Temesvári Sugárút és a Szív utca találkozásánál. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az új forgalmi rendnek megfelelő szabályokat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: A szakemberek is azt mondják, hogy egy baráti vacsora vagy házi buli még nem illemtanóra, viszont vannak bizonyos íratlan szabályok, amelyeket jobb betartani. Az etikett szakértők összegyűjtötték, mit illik és mit nem, ha vendégségbe megyünk. Az első és legfontosabb, ne vegyük szó szerint, hogy érezd magad otthon. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy szabadon kutathatunk a hűtőben, nézegethetjük a könyveket, vagy feltehetjük a lábunkat a kanapéra. A lakás önálló felfedezése nem ajánlott. Ha a házigazda be akarja mutatni a hálószobát, a dolgozószobát vagy a gardróbot, majd megteszi. Nem kell saját lakásbemutatót tartanunk, erősen ellenjavallott. Arra is figyelnünk kell, hogy mikor jött el a hazamenetel ideje. Ha mondjuk elfogyott az ital, mindenki ánsítozik, a házigazda pedig már látványosan pakol, esetleg pizsamában jelenik meg, az általában elég egyértelmű üzenet tud lenni arra, hogy a bulikának vége, ideje szedelőzködni. Aztán, ha valamit véletlenül eltörünk vagy kijöntünk, ne próbáljuk eltitkolni. Egy vörös borfolt vagy egy összetört pohár még mindig kisebb probléma, mint amikor a házigazda másnap találja meg a nyomát. Szekrényeket és fiókokat végképp ne nyitogassunk, a gyógyszeres szekrény nem vendégkönyvtár, a konyhaszekrény pedig nem önkiszolgáló. Azt sem illik, ha valakit magunkkal viszünk egy olyan buliba, ahová minket hívtak meg. Ha plusz egy fővel érkeznénk, előtte kérdezzük meg a házigazdát. Ha pedig ételallergiánk van, vagy speciális étrenden vagyunk, akkor ne szóljunk a legvégén, amikor már mondjuk az asztalon van a vacsora. Ezt érdemes előre jelezni. A házi kedvencek témakörét illetően ne etessük titokban a kutyát vagy a macskát. Lehet, hogy az állat diétázik, allergiás valamire, vagy éppen olyan ételt adunk neki, ami veszélyes számára. A cipő kérdésében alkalmazkodni kell a házigazdához. Ha mindenki leveszi a cipőjét az előszobában, akkor nekünk bizony ugyanezt kellett tenni. És ne kezdjük el átrendezni a házigazda által megterített asztalt még akkor sem, ha szerintünk sokkal jobb lenne, ha Béla mondjuk inkább Marika mellett foglalna helyet. Végül pedig a nagy klasszikus, ne érkezzünk üres kézzel. Ez nagyon fontos. Nem kell ajándékosár vagy drága bor, egy kis virág, édesség vagy más apró figyelmesség bőven elég. A lényeg tulajdonképpen egyszerű, vendégségben nem otthon vagyunk, és ha ezt sikerül észben tartani, már is sokkal jobb vendégek leszünk. És talán van még egy 12. szabály is, ne mi legyünk azok, akik az este végén megkérdik, na és akkor mikor lesz a következő? Nem illik.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: Reklámot hallottak. 1 FM.

0: 1985-ből hoztam Simple Minds és a Don't You Forget About Me. 3:45 lesz egy perc múlva. Amint említettem korábban, és ugye bár nem vártuk, de érkezett, csapadékos időjárással kell számolni egész nap. Helyenként a délután folyamán valamelyest a gomoly felhőzet megritkul, de kisebb-nagyobb zápor, zivatar a nap folyamán szinte végig előfordulhat. Nyilván ez a hőmérsékleti értékeken is érződhet. 17 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, illetve 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték.
1: FM 87.6.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
3: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 banyért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertéscombra 100 g-onként 1,49 banyért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 banyért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertéscombra 100 g-onként 1,49 banyért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1+1 ajándék ajánlatban.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Március óta nem látott szintre 70 euró fölé emelkedett az európai földgázára. A drágulás hátterében a közel-keleti konfliktus kiújulása és a Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgáz szállítások további késésétől való félelem áll. A fennakadások már most is visszafogták a térség, köztük Katár földgáz exportját. Európában ez különösen érzékeny időszak, mivel a gáztárolók feltöltése zajlik. Az augusztus végi töltöttség mindössze 63%-os volt, ami elmarad a korábbi évek átlagától. Az Európai Bizottság szerint egyelőre nincs közvetlen veszélyben Európa gázellátása. A kereskedők azonban attól tartanak, hogy az ázsiai vevőkkel folytatott verseny további áremelkedéseket hozhat. Szeptember 1-től az egész országban használható az e-Sanitate AMEA digitális platform, ahol a páciensek könnyebben tudják követni orvosi vizsgálataikat. A portálhoz hozzáférésük lesz a biztosítással nem rendelkező személyeknek is, jelentette ki Horáció Moldován. Az országos egészségbiztosító pénztár igazgatója szerint szükség lesz egy átmeneti időszakra, amíg az orvosi szolgáltatásnyújtók is megismerik a platformot, a páciensek pedig fiókot nyitnak a RoE-ID portálon, ahol digitális identitást hoznak létre. Horáció Moldován a Közszolgálati Rádióban úgy fogalmazott, a platform a Romániában lehetséges legmagasabb biztonsági rendszerrel rendelkezik. Szorin Grindjánó vállalná a kormányzást és a miniszterelnöki tisztséget is, amennyiben az államfő őt bízza meg kormányalakítással. A PESZEDE elnöke a párt színaiai ülése után közölte, a Kotrocseni palotában kezdődő egyeztetésekre két forgatókönyvvel készülnek, vagy a szociáldemokrata párt alakítanak kisebbségi kormányt, vagy egy, a PESZEDE köré épülő kabinet jönne létre. Grindjánó elismerte, hogy jelenleg nincs meg a szükséges 233 parlamenti szavazatok a PESZEDE jelenleg 127 mandátumra számíthat. Országszerte az ilyenkor megszokottnak megfelelően alakul a hőmérséklet a következő két hétben. A hét elején és a jövő héten többfele kialakulhatnak záporok, jelentősebb mennyiségű csapadékra azonban kevés az esély. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 13-áig érvényes előrejelzéséből. Erdélyben 31-33 Celsius fok után elseje és negyedike között 28 fokra csökken az átlag hőmérséklet, illetve szeptember 5-től ismét felmelegedés várható. Szeptember 7-ig a felmelegedés kitart, jövő héten fokozatos lehűléssel kell számolni. A hétvégére a nappali csúcshőmérsékletek átlaga 26-27 Celsius fok körül várható. Az éjszakai minimumok az első három nap 14-15 fok körül alakulnak, majd 12-13 fokra csökkennek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós, csapadékos időjárással kell számolni. Villámokkal kísért esőzések alakulnak ki a térségben. 24-25 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, bár amennyire kellemes tud lenni. Esik az eső, és az is jó, annak is megvan a haszna. Így igaz, hogy most jobb bent tartózkodni, vagy legalábbis védett helyen. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak, Back to Yours, és az Alone nyitja a mai kotyogó egy újabb óráját. Én Günther Otto vagyok, a folytatásban is tartsanak velem.
2: I've been going. I've been fighting.

Szeptember 1-én, azaz ma este 7 órától a Művészetek Házában vetítik ismét a rendkívül nagy sikerrel menő Magyar Menyegző című filmet, és természetesen ezúttal Törőcsik Franciska is itt lesz, közönség találkozón lehet találkozni vele, illetve mindenféle huncut kérdéseket feltenni neki. No de, természetesen vannak nálam páros belépők a mai vetítésre, így a szemfülesek kaphatnak ezekből. 0724 860 000, ez nagyon fontos mindenek előtt, és hamarosan érkezik az első kérdés.

0: Van egyáltalán bármi ezen a világon, amit nem a csajok miatt csinálsz?
1: Eljátszok a számainkat, és irány Amerika.
2: Eredeti?
1: Nem kérek sokat.
2: Megszerezzük a világ végén is.
1: Nincs tesóm.
3: Kati!
1: Csak egyféleképpen jöhet át végleg Magyarországra, ha valaki elveszi feleségét.
2: Ez után.

0: el kell játszanunk, hogy egymásba szeretünk. A lényeg, hogy úgy tűnjön tetszen neked. Ez kevés lesz.
1: Az menni fog.
0: Ez meg már sok.
1: Ki ez a csávó?
2: Ja, igen, a szülők nem tudnak erről az egészről.

0: Ma este 7 órától a Művészetek Házában lehet megtekinteni ismét a Magyar Menyegző című nagy sikerű magyar filmalkotást, és ezúttal az egyik főszereplő, nevezetesen Törőcsi Franciska is jelen lesz, így közönség találkozóval egybe kötött vetítésre invitálom a nagy érdeműt, méghozzá úgy, hogy páros belépőt nyerhet a ma esti vetítésre. 0724-860-000, hogy hívják Törőcsi Franciska karakterét a Magyar Menyegző című filmben. Küldjön nekem egy szavas helyes választ, és nyerjen páros belépőt a mai különleges eseményre.
1: Közérdekű hirdetés következik.
0: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak. A napod ritmusa, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a Nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Az zajlik a játék itt a Fan FM kotyogóban a ma esti különleges eseményre, a közönség találkozóval egybe kötött filmvetítésre tudok felajánlani páros belépőt, ugye már gondolom nagyon sokan tudják. A Művészetek Házában este 7 órától ismét látható Csíkszeredában a Magyar Menyegző, és ezúttal Törőcsik Franciska is itt lesz, a vetítést követően pedig vele is lehet személyesen találkozni. 0724 860 000, ez a jól ismert SMS szám, erre küldjön helyes választ annak érdekében, hogy megnyerje a felajánlott páros belépők egyikét. Hogy hívják a Törőcsik Franciska által alakított karaktert a filmben? Egyszerű, egyszavas, helyes választ várok SMS-ben, annak érdekében, hogy tudjak adni egy páros belépőt a ma esti vetítésre 7 órától. Tehát hogy hívják a Törőcsik Franciska által alakított karaktert a Magyar Menyegző című filmben? 0724 860 000.

Stevie Ray Vaughan és David Guetta, valamint a Sand Girls 2026-ból. Remélem, hogy senki nem szomorú, csak azért, mert esik kint az eső. Kell a földnek, mert hogy szárazság van, jönnek még napos idők. Bízom benne, hogy hétvégére már annyira feltér az időjárás, hogy kint egészen kellemesen ellehetünk. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak, zajlik közben a játék, aminek az első fordulóját zárjuk most egészen pontosan. Több páros belépő lapul a farzsebemben, most kettőt fogunk kisorsolni, azok között, akik mostanáig elküldték nekem a helyes választ. A Törőcsik Franciska által játszott karakter neve a Magyar Menyegző címben, Magyar Menyegző című filmben nem más, mint Kati. Ezt a nevet kellett nekem elküldeni, stop, megnyomtam először, mert hogy lesz két nyertesünk, 233, illetve 501-es. Gratulálok az első két nyertesnek, természetesen a következő órában lesz még jó kis nyereményjáték. További páros belépőket lehet megnyerni a ma esti különleges eseményre. 7 órától látható a Művészetek Házában a Magyar Menyegző című film, illetve közönség találkozó követi. Itt lesz a vetítésen Törőcsik Franciska is.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
1: Lionel Messi hétfő délután közösségi oldalán jelentette be, hogy visszavonul az argentin labdarúgó válogatottból. Az aranylabdás klasszis fájó szívvel hozta meg a döntést, de megértette, hogy elérkezett az idő, hisz kevés maradt hátra a pályafutásából. Fejezetek lezárulnak, de ez az egy számára nagyon fájdalmas, ahogy fogalmazott. Kiürültem, már nincs mit adjak, nem mellesleg kiváló fiatal játékosok érkeznek, akik megérdemlik, hogy helyet kapjanak. Lionel Messi köszönetet mondott az elmúlt több mint 20 évért, mely során 207 alkalommal öltötte magára az argentin válogatott mezét. Az elmúlt 21 esztendőben összesen 125 gólt és 46 gólpasszt jegyzett. Emlékezetes, hogy 2022-ben világbajnok lett a válogatottal, amelyikkel két Copa América serleget is a magasba emelhetett.

Zenefem, FM 87.6, Csíkszeredon. Szültől függ, Zenefem.

0: How beautiful this life is 2026-ból szólt be 3:45 után 3 perccel. Nem kell kidobni az okostelefont ahhoz, hogy jobban érezzük magunkat. Egy friss 2025-ös kutatás szerint már az is hatalmas változást hoz, ha 2 hétre elvesszük a mobil internetet a zsebünkből. Egy randomizált vizsgálatban közel 500 ember blokkolta a netet a telefonján 2 héten keresztül. Hívni és SMS-ezni továbbra is lehetett, de megszűnt az állandó online jelenlét. Az eredmények pedig magukért beszéltek. 70%-nak javult a mentális állapot, a 73%-nak jobb szubjektív lett a jólét, egészen pontosan ugye jobb jólétről számoltak be, illetve 58%-nál a tartós figyelem is objektíven mérhetően fejlődött. A résztvevők nem a laptopra cserélték a telefont, hanem összességében csökkent a képernyőidő és a megspórolt órákat mozgásra, alvásra, a természetre és személyes találkozásokra fordították. Egy másik egyetemistákkal végzett kutatás rámutatott, hogy már a napi legfeljebb 2 órás telefonhasználat is javítja a közérzetet és csökkenti a stresszt. Nos, mi a tanulsága? A kutatók szerint a digitális detox nem azt jelenti, hogy fel kell adni a modern technológiát, elég, ha a telefonunk újra eszközzé válik, ahelyett, hogy állandóan nyitva tartott kapu lenne a nagyvilág fele az internet segítségével.
1: Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszere.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mától 25%-kal mérsékelték a gázolaj jövedéki adóját, ennek hatására a töltőállomásokon literenként átlagosan 17 banival csökkent az ár. Ez azt jelenti, hogy egy 50 literes tankolás ma mintegy 8 lej 50 banival kerül kevesebbe, mint tegnap. A gázolaj literenként jelenleg 9 lej 97 és 10 lej 23 bani között kapható. A pénzügyminisztérium szerint a jövedéki adó csökkentése átmeneti intézkedés, amelynek célja az üzemanyagárak és ezen keresztül a szállítási, illetve logisztikai költségek mérséklése. Az adómértéket két hetente felülvizsgálják, szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a mostani 17-ban is árcsökkenés nem feltétlenül maradt tartós, mert a nemzetközi piacon a gázolaj ára az elmúlt héten mintegy 10-12%-kal emelkedett, a benzinára egyelőre nem vált. Szeptember közepétől hatályba lépnek a radnóti hőerőmű építésének újraindításához szükséges szerződések, így az év végéig befejezhetik a munkálatokat, jelentette be Marosvásárhelyen Illie Volozsán. Az ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy a gáztüzelésű létesítmény a romgáz kezelésében lévő stratégiai beruházás, amelynek eredetileg már korábban ki kellett volna váltania a szénerőművek egy részét. A projekt körülbelül 90%-ban elkészült, de a kivitelező spanyol cég csődje miatt leállt. Bolozsán szerint az állami gázvállalat több mint 30 szerződést kötött újra a korábbi alvállalkozókkal. Egy részük már a munkatelepen dolgozik, szeptember közepétől pedig a munkálatok újraindításához szükséges összes szerződés hatályba lép. Ma megkezdi idei második rendes ülésszakát a Szenátus és a Képviselőház. A hivatalos közlönyben megjelent határozat értelmében a Képviselőház plenáris ülését 16 órára hívták össze. A Szenátus házbizottsága 12 órakor ülésezik, a plenáris ülés pedig szintén délután 4 órakor kezdődik. A ház szabályok szerint az ülésszak első napján a Képviselőház és a Szenátus megválasztja a házbizottságok alelnökeit, a titkárokat és a háznagyokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós és a folytatásban is csapadékos időjárással kell számolni. 16 fokot mérnek Csíkszeredában, 24-25 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai kotyogó utolsó órája, tel is telefülik zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. FM 87.6, Csíkszereda, az órát az Another és a 54 Ultra közös dara, a Talk to You nyitja.

0: Tess és az I am the same girl. Tipikus 90-es évekbeli hangzás itt a Kotyogóban, hiszen az elmúlt 30 év nagyjai közé sok minden elfér. Csapadékos időjárás alatt az ember otthon ül, végzi a dolgát, teszi, amit tenni kell, és hogyha muszáj kimenni, akkor nyilván vesz a kezébe egy ernyőt, és folytatja ugyanúgy, ahogy eső nélkül tenni. Nyilván eső nélkül jobb lenne, egy kicsi napsütésnek jobban örülnénk, de bízom benne, hogy délutántól valamelyest azért csak felszakadozik a gomoly felhőzet, és bizony nagy örömünkre a nap is előbukkan, megörvendeztetve egy icipicit bennünket. Fülig zenék között a folytatásban érkezik Pink és a Trouble 2003-ból.
1: Fülig zene, mosoly az arcon. A 87,6-on.

0: Twin and me, The Felix zenék között az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjai szólnak. Fel kell pörgetnünk a hangulatot már csak azért is, hiszen most már több mint egy órája folyamatosan esik, és így igaz, de van egy kicsit szürkülve, borulva, az embernek szinte az az érzése van, hogy menten lefekszik, és alszik egy jó nagyot, no de ne tegye. Sándor Noa súlyos vesebetegséggel küzd, és olyan összetett beavatkozásra, valamint további kezelésre van szüksége, amelyre a család Budapesten találhat megfelelő lehetőséget, írja Maszol. A kezelés és az utazás költsége várhatóan 25 ezer lej, ezért a Csíkszeredai Jó Arcok Egyesület gyűjtést indított Noa megsegítésére. A segítségnyújtás egyik lehetősége a jótékonysági humor és zenees lesz, amelyet október 23-án pénteken este 7 órától tartanak a Csíkszeredai Park Hotelben. A belépőnek nincs meghatározott ára, mindenki annyival támogathatja Noa gyógyulását, amennyire lehetőségei szíve szerint ez belefér a büdzsébe. Az esten tombola is lesz 10 lejes részvételi díjjal. Nem csak így lehet segíteni, pénzadományjal, vagy akár a felhívás megosztásával is hozzájárulhatunk, hogy Noa története minél több emberhez eljusson. Ha segítene, vagy további információt szeretne a jótékonysági estről és a támogatás lehetőségeiről, a 0747 340 030-as telefonszámon további információkkal szolgálnak.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fan FM Rádió, Fülix Zene.

0: Azt sem fogja megbánni, ha a következő játékban részt vesz. Ma este 7 órától a Művészetek házában ismét vetítik a Magyar Menyegző című filmet, és ezúttal a vetítést közönség találkozó is követi. Törőcsik Franciska is jelen lesz a vetítésen. Páros belépőt tudok felajánlani a mai eseményre, és nagyon egyszerű lesz a feladvány, így aztán könnyen meg lehet nyerni a felajánlott páros belépők egyikét. Nagyon egyszerű a kérdés, mint mondottam, ki a film rendezője? 0724 860 000. Ha nincs meg fejben, keresse meg gyorsan, küldje el nekem a jól ismert SMS számra, és csípje el a ma estére szóló páros belépők egyikét.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg- és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
3: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
2: Nyugi, utána néztem. A Trilak Héra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
3: Pont erre van most szükségünk.
4: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
5: Reklámot hallottak.

0: voltam.
1: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
2: A városi forgalom könnyítése és a gördülékenyebb haladás biztosítása érdekében ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Temesvári Sugárút és a Szív utca találkozásánál. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az új forgalmi rendnek megfelelő szabályokat.
1: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: 3:42 van, zajlik a játék, és hamarosan sorsolni fogok újabb páros belépőket a ma esti 7 órás vetítésre, ugyanis a Művészetek Házában ismét látható a Magyar Menyegző című film, közönség találkozóval egybekötve, azaz a vetítés után Törőcsik Franciskával is találkozhat a csíki közönség. Az volt a nagyon egyszerű kérdés, vagy kérés inkább, hogy írják meg nekem a jól ismert SMS számra a film rendezőjének nevét. Nos, K.L. Csaba rendezte a Magyar Menyegzőt, ez volt a helyes válasz, aki mostanáig elküldte nekem a nevet, nagy esélyekkel indul elcsípni egy újabb páros belépőt, ezúttal 3-at sorsolok, stop, 222, ez az egyik, aztán megint megnyomtam a gombot, 769, illetve 965. Gratulálok 3 újabb nyertesnek, mindegyikük másod magával ülhet be a ma esti vetítésre. 7 órától látható a Művészetek Házában a Magyar Menyegző, illetve ezt követi egy közönség találkozó Törőcsik Franciskával.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz.
1: Fun FM Rádió, Fülix Zene.

0: FM Rádió. Főleg zene.
1: I've been fighting.

Az erre szánt idő lassan lejár. Előtt azonban még egy kis kultúrtörténeti érdekesség és egy utolsó dal. 1981-ben a Holland Oats kiadta a Private Eyes című albumot, amely megszilárdította a duó státuszát a fehér, vagy ahogy az angol kifejezéssel élve Blue Eyed Soul királyaként a 80-as évek elején berobbantak a köztudatba. Az I Can Go For That, No Can Do egy remek kis dal erről a nagylemezről, és egy remek kis dal búcsúzni. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozzunk legközelebb holnap.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mától 25%-kal mérsékelték a gázolaj jövedéki adóját, ennek hatására a töltőállomásokon literenként átlagosan 17 banival csökkent az ár. Ez azt jelenti, hogy egy 50 literes tankolás ma mintegy 8 lej 50 banival kerül kevesebbe, mint tegnap. A gázolaj literenként jelenleg 9 lej 97 és 10 lej 23 bani között kapható. A pénzügyminisztérium szerint a jövedéki adó csökkentése átmeneti intézkedés, amelynek célja az üzemanyagárak és ezen keresztül a szállítási, illetve logisztikai költségek mérséklése. Az adómértéket két hetente felülvizsgálják, szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a mostani 17-ban is árcsökkenés nem feltétlenül maradt tartós, mert a nemzetközi piacon a gázolaj ára az elmúlt héten mintegy 10-12%-kal emelkedett, a benzinára egyelőre nem vált. Szeptember közepétől hatályba lépnek a radnóti hőerőmű építésének újraindításához szükséges szerződések, így az év végéig befejezhetik a munkálatokat, jelentette be Marosvásárhelyen Ilije Volozsán. Az ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy a gáztüzelésű létesítmény a romgáz kezelésében lévő stratégiai beruházás, amelynek eredetileg már korábban ki kellett volna váltania a szénerőművek egy részét. A projekt körülbelül 90%-ban elkészült, de a kivitelező spanyol cég csődje miatt leállt. Volozsán szerint az állami gázvállalat több mint 30 szerződést kötött újra a korábbi alvállalkozókkal. Egy részük már a munkatelepen dolgozik, szeptember közepétől pedig a munkálatok újraindításához szükséges összes szerződés hatályba lép. Ma megkezdi idei második rendes ülésszakát a Szenátus és a Képviselőház. A hivatalos közlönyben megjelent határozat értelmében a Képviselőház plenáris ülését 16 órára hívták össze. A Szenátus házbizottsága 12 órakor ülésezik, a plenáris ülés pedig szintén délután 4 órakor kezdődik. A ház szabályok szerint az ülésszak első napján a Képviselőház és a Szenátus megválasztja a házbizottságok alelnökeit, a titkárokat és a háznagyokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós és a folytatásban is csapadékos időjárással kell számolni. 16 fokot mérnek Csíkszeredában, 24-25 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

Fültől fülig Fun FM. FM 87.6.

0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülix Zene FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelő programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemchuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Fun FM Rádió, Fülix Zene!

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megy.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomba, Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa, Fan FM Rádió, Fülix Zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mától 25%-kal mérsékelték a gázolaj jövedéki adóját, ennek hatására a töltőállomásokon literenként átlagosan 17 banival csökkent az ár. Ez azt jelenti, hogy egy 50 literes tankolás ma mintegy 8 lej 50 banival kerül kevesebbe, mint tegnap. A gázolaj literenként jelenleg 9 lej 97 és 10 lej 23 bani között kapható. A pénzügyminisztérium szerint a jövedéki adó csökkentése átmeneti intézkedés, amelynek célja az üzemanyagárak és ezen keresztül a szállítási, illetve logisztikai költségek mérséklése. Az adómértéket két hetente felülvizsgálják, szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a mostani 17-ban is árcsökkenés nem feltétlenül maradt tartós, mert a nemzetközi piacon a gázolaj ára az elmúlt héten mintegy 10-12%-kal emelkedett, a benzinára egyelőre nem változott. Szeptember közepétől hatályba lépnek a Radnóti hőerőmű építésének újraindításához szükséges szerződések, így az év végéig befejezhetik a munkálatokat, jelentette be Marosvásárhelyen Illie Bolozsán. Az ügyvivő miniszterelnök elmondta, hogy a gáztüzelésű létesítmény a romgáz kezelésében lévő stratégiai beruházás, amelynek eredetileg már korábban ki kellett volna váltania a szénerőművek egy részét. A projekt körülbelül 90%-ban elkészült, de a kivitelező spanyol cég csődje miatt leállt. Bolozsán szerint az állami gázvállalat több mint 30 szerződést kötött újra a korábbi alvállalkozókkal. Egy részük már a munkatelepen dolgozik, szeptember közepétől pedig a munkálatok újraindításához szükséges összes szerződés hatályba lép. Ma megkezdi idei második rendes ülésszakát a Szenátus és a Képviselőház. A hivatalos közlönyben megjelent határozat értelmében a Képviselőház plenáris ülését 16 órára hívták össze. A Szenátus házbizottsága 12 órakor ülésezik, a plenáris ülés pedig szintén délután 4 órakor kezdődik. A ház szabályok szerint az ülésszak első napján a Képviselőház és a Szenátus megválasztja a házbizottságok alelnökeit, a titkárokat és a háznagyokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett borongós és a folytatásban is csapadékos időjárással kell számolni. 16 fokot mérnek Csíkszeredában, 24-25 fokig emelkedhet a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszi nemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomb, a Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögötfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A napod ritmusa, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
2: Március óta nem látott szintre 70 euró fölé emelkedett az európai földgázára, a drágulás hátterében a közel-keleti konfliktus kiújulása és a Perzsa-öbölből érkező cseppfolyósított földgázszállítások további késésétől való félelem áll. A fennakadások már most is visszafogták a térség, köztük Katar földgáz exportját. Európában ez különösen érzékeny időszak, mivel a gáztárolók feltöltése zajlik. Az augusztus végi töltöttség mindössze 63%-os volt, ami elmarad a korábbi évek átlagától. Az Európai Bizottság szerint egyelőre nincs közvetlen veszélyben Európa gázellátása. A kereskedők azonban attól tartanak, hogy az ázsiai vevőkkel folytatott verseny további áremelkedést okozhat. Kedden elstartolt a tengerpart mindenkinek kedvezményes üdülési program, amelyben idén több mint 70 szálláshely vesz részt, akár 60%-os árengedményt kínálva a vendégeknek. A legolcsóbb ajánlatok éjszakánként 39 lejtől indulnak per fő, ellátás nélkül, Észak-Eforie üdülőhelyen, számolva az Observator News. Kosztinesten 120, Mamáján pedig 140 lejtől kapható két ágyas szoba éjszakánként. Neptun Olimp térségében 58 lejnél kezdődnek a tarifák, míg Mangálián 100 lej feletti éjszakánkénti árakkal kell számolni. Az ajánlatok hivatalosan szeptember végéig érvényesek, ám több szálláshely októberre is kiterjesztette ajánlatait, ezzel is meghosszabbítva a szezont. Az idei őszi kiadás egyik fő újdonsága a résztvevők körének megújulása. 24 olyan egység csatlakozott, amely tavasszal nem szerepelt a kínálatban. A munkavállalók többsége szerint sokat számítanak az étkezési utalványok a családi költségvetésben. Az Edenred friss felméréséből kiderül, a dolgozók 83%-a úgy véli, ezek nélkül csökkenne a vásárló ereje. Közben a megkérdezettek 65%-a a háztartás teljes költségvetésének több mint 30%-át élelmiszerre költi. A kutatásból az is kiderül, hogy egyre rövidebb idő jut ebédelni. Tavaly a munkavállalók 70%-a töltött fél óránál kevesebbet az ebédszünettel, idén már 78%. Ráadásul 10-ből csak nem 7 dolgozó naponta vagy alkalmanként kihagyja az ebédet, főként a nagy munkaterhelés miatt. A válaszadók 65%-a szerint az ebéd növeli az energiaszintet és javítja a koncentrációt. A felmérés csak nem 3000, 18 és 66 év közötti személyi bevonásával készült. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, élénk széllel, ez helyenként ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19 fokra tehető a reális hőérzet. A csúcsérték 22-23 foknál nem emelkedik magasabbra. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
1: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele Fülig zenékkel.
1: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztató.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A városi forgalom könnyítése és a gördülékenyebb haladás biztosítása érdekében ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Temesvári Sugárút és a Szív utca találkozásánál. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az új forgalmi rendnek megfelelő szabályokat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 25%-kal mérsékelték Romániában a gázolaj jövedéki adóját, ennek hatására a töltőállomásokon literenként átlagosan 17 banival csökkent az ár. Egy 50 literes tankolás mintegy 8 lej 50 banival kerül kevesebbe. A gázolaj literenkénti jelenleg ára 9 lej 97 és 10 lej 23 banik között mozog. A pénzügyminisztérium szerint a jövedéki adó csökkentése átmeneti intézkedés, amelynek célja az üzemanyagárak és ezen keresztül a szállítási, illetve logisztikai költségek mérséklése. Kedden elstartolt a Tengerpart mindenkinek kedvezményes üdülési program, amelyben idén több mint 70 szálláshely vesz részt, akár 60%-os árengedményt kínálva a vendégeknek. A legolcsóbb ajánlatok éjszakánként 39 lejtől indulnak per fő, ellátás nélkül, Észak-Eforia üdülőhelyen, számol be az Observator News. Kosztinesten 120, Mamáján pedig 140 lejtől kapható két ágyas szoba éjszakánként. Neptun Olimp térségében 58 lejnél kezdődnek a tarifák, míg Mangálián 100 lej feletti éjszakánkénti árakkal kell számolni. Az ajánlatok hivatalosan szeptember végéig érvényesek, ám több szálláshely októberre is kiterjesztette ajánlatait, ezzel is meghosszabbítva a szezont. Közel 180 millió eurós mezőgazdasági támogatási csomag indult Romániában. A célzott támogatásokat elsőként a sertés és szarvasmarhatartók igényelhetik. A szarvasmarhatartók állatonként 68 euró támogatást kaphatnak, legfeljebb 50 ezer euró értékben. Az alapfeltétel, hogy március 1-én legalább 10 szarvasmarhával vagy bivajjal rendelkezzenek, hegyvidéki gazdaságok esetében pedig 5 állat is elegendő. A sertéstartók számára a támogatás férőhelyenként 11,9 euró a hízó sertések és 13,7 euró a tenyészállatok esetében, szintén legfeljebb 50 ezer eurós összegig. Emellett pályázati lehetőség nyílik a kisgazdaságok korszerűsítésére, valamint a virág, fűszer és gyógynövénytermesztés fejlesztésére. A kisgazdaságok akár 50 ezer, míg a virág és gyógynövénytermesztők projektenként akár 100 ezer euró visszanemtérítendő támogatást kaphatnak. A sertés és szarvasmarhatartóknak az ÁPIA-nál kell benyújtaniuk kérelmüket, a fejlesztési pályázatokat pedig az AFIR rendszerén keresztül lehet beadni. A munkavállalók többsége szerint sokat számítanak az étkezési utalványok a családi költségvetésben. Az Edenred friss felmérése szerint a dolgozók 83%-a úgy véli, ezek nélkül csökkenne a vásárló ereje. Közben a megkérdezettek 65%-a a háztartás teljes költségvetésének több mint 30%-át fordítja élelmiszerre. A Fejlesztési Minisztérium minden mérföldkövet és célkitűzést teljesített, amit az országos helyreállítási tervben a PNRR keretében felvállalt, így egyetlen eurót sem fog elveszíteni, jelentette ki Cseke Attila a kezdeti felmérések alapján. Az ügyvivő tárcavezető szerint elkezdték ellenőrizni a kedvezményezettek által feltöltött dokumentumokat. Ha mindegyik megfelel az előírásoknak, nem veszítünk pénzt, magyarázta Cseke Attila. A Fejlesztési Minisztérium összesen 5871 szerződést kezelt. Szeptember 15-től emelkednek a gépjárművezetői okmányok kiállítási díjai Romániában. A gépjármű bejegyzési és jogosítványkibocsátó főigazgatóság szerint a vezetői engedély, valamint a forgalmi engedély kiállításának díja is emelkedik. A jogosítványért a jelenlegi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni. A forgalmi engedély díja 49-ről 76, az ideiglenes forgalmi engedélye pedig 13-ról 25 lejre nő. A változás szeptember 15-én lép hatályba. Az intézmény ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a szeptember 15-e előtt még a régi tarifák alapján befizetett díjakat a változás után már nem lehet felhasználni. Az illetékek továbbra is befizethetők személyesen az ügyfélszolgálatokon, a self-pay terminálokon, illetve online a giseol.ro platformon keresztül. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt, mellett a javarészt száraz, napos időjárás élénk széllel, ez ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19 fokra tehető a reális hőérzet, a csúcsérték 23 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos idő várható, ismét emelkedni kezdenek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokra csökken, napközben a csúcsérték azonban akár a 25-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
1: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
0: Nyugi, utána néztem. A Trilakhéra díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
1: Pont erre van most szükségünk.
2: Szuper őszinemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Héra díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Héra díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomb, a Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig Zene.

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemchuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fun FM Rádió, fülig zene!

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai roma paradicsom 1 kg-os kiszerelésben 3 lej 99 bani, és a hazai sárga hagyma 5 kg-os kiszerelésben 8 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 25%-kal mérsékelték Romániában a gázolaj jövedéki adóját, ennek hatására a töltőállomásokon literenként átlagosan 17 banival csökkent az ár. Egy 50 literes tankolás mintegy 8 lej 50 banival kerül kevesebbe. A gázolaj literenkénti ára 9 lej 97 és 10 lej 23 banik között mozog. A pénzügyminisztérium szerint a jövedéki adó csökkentése átmeneti intézkedés, amelynek célja az üzemanyagárak és ezen keresztül a szállítási, illetve logisztikai költségek mérséklése. Kedden elstartolt a Tengerpart mindenkinek kedvezményes üdülési program, amelyben idén több mint 70 szálláshely vesz részt, akár 60%-os árengedményt kínálva a vendégeknek. A legolcsóbb ajánlatok éjszakánként 39 lejtől indulnak per fő, ellátás nélkül, Észak-Eforie üdülőhelyen, számol be az Observator News. Kosztinesten 120, Mamáján pedig 140 lejtől kapható két ágyas szoba éjszakánként. Neptun Olimp térségében 58 lejnél kezdődnek a tarifák, míg Mangálián 100 lej feletti éjszakánkénti árakkal kell számolni. Az ajánlatok hivatalosan szeptember végéig érvényesek, ám több szálláshely októberre is kiterjesztette ajánlatait, ezzel is meghosszabbítva a szezont. Közel 180 millió eurós mezőgazdasági támogatási csomag indult Romániában. A célzott támogatásokat elsőként a sertés és szarvasmarhatartók igényelhetik. A szarvasmarhatartók állatonként 68 euró támogatást kaphatnak, legfeljebb 50 ezer euró értékben. Az alapfeltétel, hogy március 1-én legalább 10 szarvasmarhával vagy bivajjal rendelkezzenek, hegyvidéki gazdaságok esetében pedig 5 állat is elegendő. A sertéstartók számára a támogatás férőhelyenként 11,9 euró a hízó sertések és 13,7 euró a tenyészállatok esetében, szintén legfeljebb 50 ezer eurós összegig. Emellett pályázati lehetőség nyílik a kisgazdaságok korszerűsítésére, valamint a virág, fűszer és gyógynövénytermesztés fejlesztésére. A kisgazdaságok akár 50 ezer, míg a virág és gyógynövénytermesztők projektenként akár 100 ezer euró visszanemtérítendő támogatást kaphatnak. A sertés és szarvasmarhatartóknak az ÁPIA-nál kell benyújtaniuk kérelmüket, a fejlesztési pályázatokat pedig az AFIR rendszerén keresztül lehet beadni. A munkavállalók többsége szerint sokat számítanak az étkezési utalványok a családi költségvetésben. Az Edenred friss felmérése szerint a dolgozók 83%-a úgy véli, ezek nélkül csökkenne a vásárló ereje. Közben a megkérdezettek 65%-a a háztartás teljes költségvetésének több mint 30%-át fordítja élelmiszerre. A Fejlesztési Minisztérium minden mérföldkövet és célkitűzést teljesített, amit az országos helyreállítási tervben a PNRR-e keretében felvállalt, így egyetlen eurót sem fog elveszíteni, jelentette ki Cseke Attila a kezdeti felmérések alapján. Az ügyvivő tárcavezető szerint elkezdték ellenőrizni a kedvezményezettek által feltöltött dokumentumokat. Ha mindegyik megfelel az előírásoknak, nem veszítünk pénzt, magyarázta Cseke Attila. A Fejlesztési Minisztérium összesen 5871 szerződést kezelt. Szeptember 15-től emelkednek a gépjárművezetői okmányok kiállítási díjai Romániában. A gépjármű bejegyzési és jogosítvány kibocsátó főigazgatóság szerint a vezetői engedély, valamint a forgalmi engedély kiállításának díja is emelkedik. A jogosítványért a jelenlegi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni. A forgalmi engedélydíja 49-ről 76, az ideiglenes forgalmi engedélye pedig 13-ról 25 lejre nő. A változás szeptember 15-én lép hatályba. Az intézmény ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a szeptember 15-e előtt még a régi tarifák alapján befizetett díjakat a változás után már nem lehet felhasználni. Az illetékek továbbra is befizethetők személyesen az ügyfélszolgálatokon, a self-pay terminálokon, illetve online a gisel.ro platformon keresztül. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt, mellett a javarészt száraz, napos időjárás élénk széllel, ez ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19 fokra tehető a reális hőérzet, a csúcsérték 23 foknál, nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos idő várható, ismét emelkedni kezdenek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokra csökken, napközben a csúcsérték azonban akár a 25-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.
3: Once again.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a 250 g-os Don Café Selected őrölt kávéra 15,99 baniért a Lidl Plus-szal, a cson nélküli sertéscombra 100 g-onként 1,49 baniért, és a 200 ml-es Dove Spray dezodorra 1 plusz 1 ajándék ajánlatban 23,49 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
0: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidraszmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidraszmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
0: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Rick Lindander. This is our new single.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpittisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Nem volt könnyű, de most már költözhetünk. Igaz, drágám?
2: Nem költözök, míg a ház kívülről nem olyan, amilyennek megálmodtuk.
1: Nyugi, utána néztem. A Trilakhira díszvakolatait nagyon dicsérik. Életre szóló minőség, álomszép színek.
2: Pont erre van most szükségünk.
3: Szuper őszínemes vakolat akció a Comcolor üzletekben. Augusztus 31 és szeptember 12 közt minden Hira díszvakolatra 10%-os kedvezmény és ajándék alapozójára Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumokban. Hira díszvakolatok. Stílus és védelem egyben.
4: Reklámot hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A városi forgalom könnyítése és a gördülékenyebb haladás biztosítása érdekében ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Temesvári Sugárút és a Szív utca találkozásánál. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az új forgalmi rendnek megfelelő szabályokat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.

a legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6. A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
0: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: 25%-kal mérsékelték Romániában a gázolaj jövedéki adóját, ennek hatására a töltőállomásokon literenként átlagosan 17 banival csökkent az ár. Egy 50 literes tankolás mintegy 8 lej 50 banival kerül kevesebbe. A gázolaj literenkénti ára 9 lej 97 és 10 lej 23 banik között mozog. A pénzügyminisztérium szerint a jövedéki adó csökkentése átmeneti intézkedés, amelynek célja az üzemanyagárak és ezen keresztül a szállítási, illetve logisztikai költségek mérséklése. Kedden elstartolt a Tengerpart mindenkinek kedvezményes üdülési program, amelyben idén több mint 70 szálláshely vesz részt, akár 60%-os árengedményt kínálva a vendégeknek. A legolcsóbb ajánlatok éjszakánként 39 lejtől indulnak per fő, ellátás nélkül, Észak-Eforie üdülőhelyen, számol be az Observator News. Kosztinesten 120, Mamáján pedig 140 lejtől kapható két ágyas szoba éjszakánként. Neptun Olimp térségében 58 lejnél kezdődnek a tarifák, míg Mangálián 100 lej feletti éjszakánkénti árakkal kell számolni. Az ajánlatok hivatalosan szeptember végéig érvényesek, ám több szálláshely októberre is kiterjesztette ajánlatait, ezzel is meghosszabbítva a szezont. Közel 180 millió eurós mezőgazdasági támogatási csomag indult Romániában. A célzott támogatásokat elsőként a sertés és szarvasmarhatartók igényelhetik. A szarvasmarhatartók állatonként 68 euró támogatást kaphatnak, legfeljebb 50 ezer euró értékben. Az alapfeltétel, hogy március 1-én legalább 10 szarvasmarhával vagy bivajjal rendelkezzenek, hegyvidéki gazdaságok esetében pedig 5 állat is elegendő. A sertéstartók számára a támogatás férőhelyenként 11,9 euró a hízó sertések és 13,7 euró a tenyészállatok esetében, szintén legfeljebb 50 ezer eurós összegig. Emellett pályázati lehetőség nyílik a kisgazdaságok korszerűsítésére, valamint a virág, fűszer és gyógynövénytermesztés fejlesztésére. A kisgazdaságok akár 50 ezer, míg a virág és gyógynövénytermesztők projektenként akár 100 ezer euró visszanemtérítendő támogatást kaphatnak. A sertés és szarvasmarhatartóknak az ÁPIA-nál kell benyújtaniuk kérelmüket, a fejlesztési pályázatokat pedig az AFIR rendszerén keresztül lehet beadni. A munkavállalók többsége szerint sokat számítanak az étkezési utalványok a családi költségvetésben. Az Edenred friss felmérése szerint a dolgozók 83%-a úgy véli, ezek nélkül csökkenne a vásárló ereje. Közben a megkérdezettek 65%-a a háztartás teljes költségvetésének több mint 30%-át fordítja élelmiszerre. A Fejlesztési Minisztérium minden mérföldkövet és célkitűzést teljesített, amit az országos helyreállítási tervben a PNRR keretében felvállalt, így egyetlen eurót sem fog elveszíteni, jelentette ki Cseke Attila a kezdeti felmérések alapján. Az ügyvivő tárcavezető szerint elkezdték ellenőrizni a kedvezményezettek által feltöltött dokumentumokat. Ha mindegyik megfelel az előírásoknak, nem veszítünk pénzt, magyarázta Cseke Attila. A Fejlesztési Minisztérium összesen 5871 szerződést kezelt. Szeptember 15-től emelkednek a gépjárművezetői okmányok kiállítási díjai Romániában. A gépjármű bejegyzési és jogosítvány kibocsátó főigazgatóság szerint a vezetői engedély, valamint a forgalmi engedély kiállításának díja is emelkedik. A jogosítványért a jelenlegi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni. A forgalmi engedélydíja 49-ről 76, az ideiglenes forgalmi engedélye pedig 13-ról 25 lejre nő. A változás szeptember 15-én lép hatályba. Az intézmény ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a szeptember 15-e előtt még a régi tarifák alapján befizetett díjakat a változás után már nem lehet felhasználni. Az illetékek továbbra is befizethetők személyesen az ügyfélszolgálatokon, a self-pay terminálokon, illetve online a giseol.ro platformon keresztül. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt, mellett a javarészt száraz, napos időjárás élénk széllel, ez ronthat a hőérzeten. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 19 fokra tehető a reális hőérzet, a csúcsérték 23 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos idő várható, ismét emelkedni kezdenek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokra csökken, napközben a csúcsérték azonban akár a 25-26 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: to the hits faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: Fun FM Rádió.
1: Változatosan.
0: Kilencvenes évjárat 9-től minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
1: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemcsuk.ro oldal biztosít.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Fan FM Rádió, fülig zene!

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM, fülig zene.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban. Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: follow me. If you want to be a hero,
1: Fültől fülig, Fan FM.
2: I wanna know,
1: FM 87.6.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomb, a Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögötfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: A napod ritmusa. Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: A városi forgalom könnyítése és a gördülékenyebb haladás biztosítása érdekében ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Temesvári Sugárút és a Szív utca találkozásánál. Az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az új forgalmi rendnek megfelelő szabályokat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Szevasz!
1: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: ahol sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: FM 87,6. Közérdekű hirdetés következik.
3: Szeptembertől tovább bővül a kórházi szakrendelők programja. Hetente egy napon délutáni rendelés is elérhető lesz minden rendelőben. A járóbeteg szakrendelők szeptemberi programjáról a kórház honlapján tájékozódhatnak. Telefonos előjegyzést a 0742 214 951, a 0758 257 59, illetve a 0758 250 745-ös telefonszámokon igényelhetnek. Online előjegyzési lehetőséget a portal.spitalemchuk.ro oldal biztosít.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Fan FM Rádió, Fülig zene!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Többnapos lőgyakorlatot tartanak szeptemberben a csíkszeredai katonai lőtéren. A lakosságot arra kérik, hogy az érintett időszakokban kerüljék a gyakorlótér környékét reggel 8 és éjfél között. A lőgyakorlatokat szeptember 1-én, 2-án, 3-án, 8, 9, 10, 15, 16, 17-én, 22-én, 23-án, 24-én, illetve 29 és 30-án tartják. Ezekben az időszakokban kerüljék a Legelődomb, a Haromerdő, a Széchenypatak és Zsögödfürdő övezetét. Hívja fel a figyelmet a csíkszeredai katonai alakulat.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. A napod ritmusa, Fun FM Rádió, Fülix Zene.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station. Fun FM.
0: Zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: Fülig zene, fülig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fan FM-en. Fan FM. Number one hit music station.

Work that mother, work that mother, work it to the bone, work.

right here with you.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station.
0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: nálunk a Mikó, Vár, a Petőfi, Utca, a Fun FM Rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM Rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

90-es évjárat 9-től minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.
2: És

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.
3: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Főnék zene.

0: ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.

0: Ha zenei változatosságra vágy,
1: jó helyen jársz!
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: FM 84.6.

0: Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
2: Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fanefem. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.